0: Hvala.
1: Hvala. Hvala.
2: Opusti se i uživaj.
3: Na valovima Radio Usori 98,7 MHz FM stereo.